Évek elején valóságos slágergyárként működött. Sajátos, azonnal felismerhető hangzásukkal teljesen uralták a slágerlistákat, több mint 100 brit top 40-es slágert, számtalan világslágert és több mint 40 millió eladott lemezt produkáltak, Roadblock című dalukat játsszuk. Mel Tormé az amerikai jazz és pop történet egyik legsokoldalúbb és legtehetségesebb alakja volt, több mint 250 dalt írt, virtuóz módon bánt az ütőhangszerekkel, Buddy Rich a legendás dobos is nagy tisztelője volt. Ez a Summer Mixer.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai Várnegyed lakóházainak 33 kapualjában 63 gótikus ülőfülkét találunk, amelyek a 14. század első felétől a 16. század végéig tartó időszak emlékét őrzik. Eredeti funkciójukról számos felvetés létezik, az azonban bizonyos, hogy az ülőfülkéket gyakorlati cél hozta létre. Az egyik lehetséges magyarázat szerint eredetileg az árupadok szerepét tölthették be a textilkereskedelemben. Az is tény, hogy az ülőfülkék egy részének hátfalában gyertya- és lámpafülkéket találunk, ami arra enged következtetni, hogy az éjjeli őrség használta őket a gazdag kereskedőházak őrizetére. Vannak, akik csupán díszítő célzatot vélnek a faragott kövekben, míg mások a központi hatalom Budára helyezésével a házak helységeinek bővítését látják benne, ahol az udvari méltóságot felkereső vidéki főúr apródjai, fegyveres kísérői tanyáztak, míg uruk a házban tartózkodott. A gótikus ülőfülke hazai építészeti sajátosság olyannyira magyaros, hogy Európában nem nagyon találunk hasonlót. A budai vár középkori emlékein kívül Sopronban, Székesfehérváron, Pozsonyban, Besztercebányán és a diósgyőri várban láthatunk még rá példát.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk, Vintag következik, zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világát idézi modern, tiszta produkciós minőségben. The Game She Played című dalát játsszuk. Latin swing, chanson, énekkel, zongorával, ütőhangszerekkel és szaxofonnal. A Lazy Lactic zenél majd, Bobby McFerrin legendás dala szól tőlük. Bossa nova és latin jazz szerepel a német Jazz Amor kínálatában. 2004-ben jelent meg a Piece of My Heart című lemezük. Erről jön az Encore, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hour-os jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kerületek számozásakor a budai belső kerület kapta az egyes sorszámot, innen pedig, mint a többi nagyvárosban, kifelé nőtt a kerületek sorszáma, méghozzá többnyire az óramutató járásával megegyező irányban, spirális alakban. A főváros az 1873-as egyesítéskor csak 10 kerületből állt, 1930-ban azonban már 14-re emelkedett a számuk. 1950-ben pedig 22 kerületet alakítottak ki, ez lett az úgynevezett Nagy Budapest. A város legfiatalabb kerülete a 23., amely 1994-ben vált le a 20. kerületről.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1896-ban épült fővámtéri nagycsarnok kivételes adottságokkal rendelkezett, és nem véletlenül épült a Szabadsághíd Pesti híd főjéhez. Közel voltak a közraktárak, a gabonakereskedelemben kulcs szerepet játszó elevátorház, a dunaparti teherpályaudvar és maga a Dunarakpartja, amellyel egy 120 méter hosszú áruszállító alagút kötötte össze az épületet. A hajóval érkező árukat a fővámház épületében vámolták el, majd az alagúton keresztül szállították a csarnokba. A II. Világháború alatt a Dunához vezető alagút hozzávetőlegesen 40 méteren beomlott, de újjáépítették.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van, aki a zenéért, van, aki a társaságért, van, aki mert szerelmes, van, aki mert szeretne szerelmes lenni. Mindegy, hogy miért jössz, a lényeg, hogy velünk legyél. Július 31-én a 67. Get Funky Partyn a Le Bistróban. Get Funky Party július utolsó napján a Kopaszikáton a Le Bistróban. A DJ Pultban Suri és Jazz Kovács. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a kellemes nyári idő. Reagált a legfőbb ügyész lemondására a miniszterelnök. Már regisztrálhat a hadseregbe visszatérni akaró volt katona. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Már regisztrálhatnak, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette, augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Az országgyűlés augusztus 31-én dönthet a független közmédia testület tagjairól, jelentette be Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke. A képviselők tegnap fogadták el a közszolgálati média szolgáltatás biztosítását és függetlenségének védelmét szolgáló testület létrehozásához szükséges javaslatot. A tiszás politikus közölte azt is, hogy a média tanács elnök és tagjelöltjeit nyilvános ülésen hallgatja meg a bizottság. A média tanács a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést védi majd. Francia filmnapokat és japán filmhetet tartanak két fővárosi ártmoziban. A budai Tabánban péntektől 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Megtekinthető egyebek mellett a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Filmfesztivál legjobb rendezésért járó díját. A Toldiban hétfőtől 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. Az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente Napkelte című film is. Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó napot kívánok, élénk a forgalom Budapesten, a szokásosnál is nagyobb a torlódás a Budaörsi úton, mert a bakcsomópontnál a Hegyalja úton baleset történt. Baleset nehezíti a haladást a 13. kerületben, a Váci úton a Lehel tér után irány van befelé, Csepelen pedig a Rakéta utcában a sportiskola közelében karambolozott két autó tart a helyszínen is. Mivel ma reggel mindkét irányban lezártak egy sávot, az Erzsébeti Pesti hídfőjénél jelentős lassulásra és torlódásra kell számítani. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jönnek a boldog órák telefonos interjúkkal, születésnapokkal, mesélő Budapesttel, mesélő Jazz Kovácssal, és egy olyan dallal, aminek hallatán, sőt láttam is, mert már a klip is fent van, majdnem ledobtam a láncot, pedig aztán én hallottam már ezt meg azt, és igyekszem mindig csak jó zenét hallgatni. Hát most okos volt a YouTube, és feldobta Király Viktor új dalát, amit remélem már sokan láttak a YouTube-on. Itt a rádióban még nem hangzott el, elkértem hát a muzsikát, és mindjárt le fogom játszani önöknek. Nagyon kérem, hogyha megtehetik, akkor feszült figyelemmel hallgassák. Egyrészt teljesen el fogják felejteni, hogy kis hazánkból érkezett a dal, másrészt meg zseniális, mint maga a művész úr. Nem is olyan régen beszéltünk egyébként vele telefonon egy koncert kapcsán, akkor nem is említette, hogy egy ilyen szuper dallal készült. Aztán utána majd jön a jazz meg az, azután pedig egy születésnapos, de hívjuk majd Szűcs Gabit, és a következő órában pedig Bebét a Melody Makerből, ugyanis jövő héten szombaton, közvetlenül a 67. Get Funky Partyt követő napon megyünk le Balaton akaratjára, a Peters Terrace-on lesz a Melody Maker aktuális nagy koncertje, amely előtt és után Imrével játszunk még egy-két funky muzsikát, meg diszkót is. De most készüljenek fel, mert tényleg zseniális világszínvonalú soul muzsika következik, amit én a polcon bátran raknék mondjuk Bruno Mars soul zenéje mellé. Íme Király Viktor és a Sorry Not Sorry.

Micsoda két világszínvonalú magyar dal az elmúlt percekben. Először Király Viktortól a Sorry, Not Sorry, zseniális. Remélem rongyá játsszuk majd. Az imént pedig a jazz meg az, akik egyszerűen nem tudják rosszul csinálni. Ez volt a Csinált rosszul. Jöjjön mai első születésnaposunk, akit majd a második órában követ egy második, de most Keith Sweatről van szó, aki 1961. július 22-én született. Ő ugyebár R&B-ben utazik. Amúgy a New Jack Swing nevű stílus egyik korai alakja. Eddig 13 nagy lemeze jelent meg, remélem nem babonás. Ebből kettőt adott ki LSG, vagyis Eddie Levert, Keith Sweat, Johnny Gill szupercsapat körében. Amúgy 84-ig zenekarban énekelt, aztán jött a szóló, 87-ben indult be igazán, első albumából mindjárt 3 millió példányt adtak el. Azon a lemezen volt az a dal, ami a New Jack Swing szinte minden elemét magán viseli, és ha erről mondjuk egy-két évvel későbbi Bobby Brown Sound jut az eszünkbe, vagy valamelyik dalának a soundja, nos, az valószínűleg nem a véletlen műve. Jöjjön most a születésnapos Keith Sweat és az I Want Her.

Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van, aki a zenéért, van, aki a társaságért, van, aki mert szerelmes, van, aki mert szeretne szerelmes lenni. Mindegy, hogy miért jössz, a lényeg, hogy velünk legyél. Július 31-én a 67. Get Funky Partyn a Le Bistróban. Get Funky Party július utolsó napján a Kopaszikáton a Le Bistróban. A DJ Pultban Suri és Jazz Kovács. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl Alajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb

0: Több ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Círbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna, stílus és szenvedély 11 óra után is. Veres Gábor Csaba és Kertész Ákos instrumentális, fúziós világzenei projektje az Azur Blue Band is elhozza Open Up című melódiáját, míg a kezdésben Micheler Mirtil 2009-es Rendezvous vagy Rendezvous című dupla albuma forog, erről egy magyar klasszikus, Nádas Gábor és Szenes Iván slágere. Engem nem lehet elfelejteni, szerintem Mirtilt sem lehet, hallgassuk most őt.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Tompos Kátya is énekel. A tragikusan korán elhunyt színész énekesnő a Belleville Rendezvous című francia animációs film főcímdalát dolgozta fel. A kezdésben pedig a Quimby, Magam adom, Gerdesics Ferenc és Kis Tibor közösen jegyzik a dallamot, míg a dal ikonikus szövegét Varga Lévius írta. Kellemes éjszakát kívánok, ha tehetik, töltsék velem, itt a Jazzin.